Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bécsi kaputér a budai várnegyedben található. A Bécsi kaput a középkorban szombatkapunak is hívták, mivel szombati vásárokat rendeztek a belső falainak előterében. A kapuról sokáig mindenféle fegyverek lógtak le, amikről a néphagyomány úgy tartotta, hogy Toldi Miklós fegyverei, ezek azonban nyom nélkül eltűntek. A kaput 1896-ban lebontották, de Buda felszabadulásának 250 éves jubileumára elkészült a jelenleg is álló várkapu, melynek inkább szimbolikus jelentősége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Véget ér a hőhullám, feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket csütörtökre ígért. Feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium a Semmelweis nap alkalmából. Hegedűs Zsolt minisztere emellett utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy a betegjogok tiszteletben tartásával nyissa meg a kórházakat a sajtó előtt. Az intézmények korlátozó belső szabályait pedig két héten belül vizsgálják felül. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján. 7 település, 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Egy kecskeméti házaspár Spanyolországból futárszolgálattal rendelt marihuánát és kiterjedt hálózatot működtetett. A rendőrök kábítószert, több millió forint készpénzt, aranytömböket, értéktárgyakat és 2 luxusautót is lefoglaltak. Az ügyben 9 ember ellen javasoltak vádemelést. A hónap közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán, a budapesti vonósok közreműködésével zajló program sorában koncertek, kamarahangversenyek, zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i nyitó hangversenyen már hagyományosan a fesztivál sorszámának megfelelő 29. Haydn szimfóniát játssz el a zenekar. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés, a legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trolijárat közlekedik a belváros és az Őrs vezértere között. Spanyolországban júniusban több mint 1000-en haltak meg a hőség miatt. Ez az eddigi legmagasabb szám azóta, hogy 2015-ben elkezdték figyelni az összefüggést a halálozás és az időjárás között. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint a dél-európai ország az elmúlt 65 év második legforróbb júniusát tudhatja maga mögött. A hónap legmagasabb hőmérsékletét 45,1 fokot Andalúziában mérték június 22-én. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fiumei úti sírkert az 1840-es évek közepére Pest egyik legfőbb temetője lett. 1847. június 15-én a magisztrátus a város akkori határában a Kerepesi országút déli oldalán jelölte ki az új temető helyét, a mainál jóval nagyobb, mint egy 130 hektáros területen. A leendő sírkert szomszédságában már volt egy katonai és egy régen felhagyott korábbi temető. A szorványos, főleg ortodox szertartású temetéseket már az év júliusában megkezdték, de a hivatalos megnyitó csak két évvel később, 1849. április 1-én virágvasárnap volt. Az első hivatalos temetési ceremóniát április 12-én rendezték meg. A jeles személyek közül elsőként Vörös Marti Mihályt temették itt el 1855-ben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd megépítése előtt réveken, kompokon és hajóhidakon oldották meg a Pest és Buda közötti közlekedést. Utóbbi esetében szükség volt a mozgatható elemek időnkénti szétnyitására és a hajók átengedésére. Ennek az a hátránya, hogy vagy a hajóknak kellett várakozniuk a híd szétnyitására, vagy az átkelni szándékozóknak kellett megvárniuk az úszó járművek áthaladását. Az állandó híd első vázlatát Széchenyi 1829-ben mutatta be a nádornak, aki ettől fogva a híd ügyének egyik leglelkesebb támogatója lett. A Lánchíd volt az első olyan közösségi létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, a földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a hídpénzt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Véget ér a hőhullám, feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket csütörtökre ígért. Feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium a Semmelweis nap alkalmából. Hegedűs Zsolt minisztere emellett utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy a betegjogok tiszteletben tartásával nyissa meg a kórházakat a sajtó előtt. Az intézmények korlátozó belső szabályait pedig két héten belül vizsgálják felül. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján. 7 település, 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Egy kecskeméti házaspár Spanyolországból futárszolgálattal rendelt marihuánát és kiterjedt hálózatot működtetett. A rendőrök kábítószert, több millió forint készpénzt, aranytömböket, értéktárgyakat és 2 luxusautót is lefoglaltak. Az ügyben 9 ember ellen javasoltak vádemelést. A hónap közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán, a budapesti vonósok közreműködésével zajló program sorában koncertek, kamarahangversenyek, zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i nyitó hangversenyen már hagyományosan a fesztivál sorszámának megfelelő 29. Haydn szimfóniát játssza el a zenekar. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés, a legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trolijárat közlekedik a belváros és az Őrsvezértere között. Spanyolországban júniusban több mint 1000-en haltak meg a hőség miatt. Ez az eddigi legmagasabb szám azóta, hogy 2015-ben elkezdték figyelni az összefüggést a halálozás és az időjárás között. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint a dél-európai ország az elmúlt 65 év második legforróbb júniusát tudhatja maga mögött. A hónap legmagasabb hőmérsékletét 45,1 fokot Andalúziában mérték június 22-én. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be. Ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres egyiptomi múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország közepesen városiasodott ország. A népesség közel kétharmada városokban él, és a városi lakosság majd 40%-a él Budapesten. De természetesen még ennél is több embert köt a fővároshoz mindennapi munkája. Az ország legnépesebb városai a 2001-es népszámlálás szerint Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét és Székesfehérvár. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Véget ér a hőhullám, feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket csütörtökre ígért. Feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium a Semmelweis nap alkalmából. Hegedűs Zsolt minisztere emellett utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy a betegjogok tiszteletben tartásával nyissa meg a kórházakat a sajtó előtt. Az intézmények korlátozó belső szabályait pedig két héten belül vizsgálják felül. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján. 7 település, 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Egy kecskeméti házaspár Spanyolországból futárszolgálattal rendelt marihuánát és kiterjedt hálózatot működtetett. A rendőrök kábítószert, több millió forint készpénzt, aranytömböket, értéktárgyakat és 2 luxusautót is lefoglaltak. Az ügyben 9 ember ellen javasoltak vádemelést. A hónap közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán, a budapesti vonósok közreműködésével zajló program sorában koncertek, kamarahangversenyek, zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i nyitó hangversenyen már hagyományosan a fesztivál sorszámának megfelelő 29. Haydn szimfóniát játssza el a zenekar. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés, a legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai troli járat közlekedik a belváros és az Őrs vezértere között. Spanyolországban júniusban több mint 1000-en haltak meg a hőség miatt. Ez az eddigi legmagasabb szám azóta, hogy 2015-ben elkezdték figyelni az összefüggést a halálozás és az időjárás között. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint a dél-európai ország az elmúlt 65 év második legforróbb júniusát tudhatja maga mögött. A hónap legmagasabb hőmérsékletét 45,1 fokot Andalúziában mérték június 22-én. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Lánchíd építésének legnagyobb előremozdítója Széchenyi István volt, aki a tervezés előtt legjobb barátjával Andrássy Györggyel angliai tanulmányúton ismerkedett meg a kor hídépítési vívmányaival. A legnagyobb magyar találkozott a legnevesebb brit hídtervezővel, aki a kevés pilléres lánchíd típust ajánlotta neki. Az első állandó budapesti átkelő tervezőjének és kivitelezőjének pedig William Tierney Clarke-ot választották, aki korábban már felépített egy ilyet. Az Old Hammersmith Bridge volt a Temze folyó első függőhídja, és ennek szinte pontos másolata lett a Lánchíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház Kossuth Lajos téri főhomlokzatának erőteljesen kiugró középrésze a delegációs termet és díszlépcsőházat foglalja magába. A közös ülésterem a kupolaterem.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Reggeli Express rovat mai vendége Krebs András, a Kincsen Park ügyvezető helyettese. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Derbi és Divat Fesztivál jön az ország legelegánsabb szabadtéri eseménye, hiszen a derbi több mint egy verseny, egy hagyomány, presztízs és egy életre szóló pillanat. A lóverseny világának a csúcsa, ahol zsokik, hajtók, trénerek és tulajdonosok álmai találkoznak a pályán. Hogy mi minden lesz itt, erről fogunk beszélgetni a folytatásban, de egy picit tekintsünk vissza, hogy milyen volt régen a derbiknek a világa. Volt-e esetleg egy kis mélypont ebben? Itt gondolok arra, hogy azért a történelem az mindig hatott arra, hogy hogyan szórakoznak vagy járnak az emberek összeközösségekbe, és aztán most mióta van újra az a lehetőség, hogy járjatunk?
2: A derbi, mint lóversenyfutam, az a legfontosabb verseny, legfontosabb esemény, és ez is, mint oly sok minden, Angliából származik, az 1700-as évek végéről, tehát óriási múltja van, rangja van, elismertsége van. Magyarországon Osztrák-Magyar Monarchia néven tartották az osztrák derbit, tehát Osztrák-Magyar Monarchia berkein belül, aztán amikor függetlenné váltunk az első világháború után, akkor rendezték meg az első önálló független magyar derbit, ez volt 1921-ben, és ezt követően második világháború utolsó évében, amikor a pálya használhatatlan volt, akkor nem volt verseny. Tehát ez a magyar derbi, ez az angol telivéreknek a derbi futama, és ezzel párhuzamosan ment egy ügető derbi esemény is, hiszen nálunk galoplovak, ügetőlovak, sőt most már agarak is vannak. Uh-huh. Az ügető derbinek a története pedig az 1880-as évekre tekint vissza, és hát valóban a hazai vagy a világtörténelem az abszolút leképeződött a magyar lóversenysportban is. Itt is, amikor világháború volt, vagy olyan események történtek, akkor bizony volt olyan, hogy nem tudtak egy-egy versenyt esetleg megrendezni. És ugyanez a helyzet, amikor mondjuk a gazdaságot nézzük, tehát amikor jobban ment az országnak, jobban ment az országot vezető osztálynak, akkor, uh-huh. akkor mindig egy kicsit gazdagabb volt, kicsit fényesebb volt mindig a derbi, illetve a derbi napja.
1: Mindjárt a programokról is beszélgetünk, de abban segíts, hogy mit jelent az egy-egy lovasnak vagy lónak, tulajdonosnak, akinek a lova ott versenyez, hogy a derbin elindulhat.
2: Már az, hogy elindul, már az is otthon a mezőnyben, már az egy óriási dolog, és örülök, hogy ezt így kihangsúlyozod, hogy ugye persze mindig a nap végén a győztest ünnepeljük, de hát több száz lóból kerül ki abban a pillanatban az adott évi derbi győztese. Ráadásul ezt a típusú verseny ilyen magas díjazás mellett mindeniben csak egyszer futjuk. Tehát ez adja ennek az óriási rangját ennek a versengésnek, ennek a versenysorozatnak, és ha valaki a ló tenyésztésre, lófuttatásra, vagy erre a sportra adja a fejét fiatalon, akkor azok mindenki derbi győzelemben gondolkoznak, álmodnak, és ezt szeretnék elérni. Uh-huh. És gyakorlatilag ez a vágy, jó értelemben kergetése, célú tűzés, mozgatja a sportágat több száz éve.
1: Gondolom, minden évben megvan az, hogy valaki várományos, feltűnik egy újonc, legyen akár zsoké, legyen

0: akár egy ló. Gondolom, ezt minden évben nagyon várjátok, hogy milyen lesz a futam. Most van-e olyan egyébként, akire nagyon kíváncsiak vagytok? Úgyhogy bármilyen tippet adjunk, mert nem ez a lényeg, csak arra vagyok kíváncsi, hogy milyen most a felhozatal.
1: Mindig vannak jó történetek. Én például a többek között ezért is szeretem ezeket a derbi futamokat, illetve már ahhoz való felkészülési időszakot, illetve a korábbi évek, évtizedek eseményét, amikor így olvasom, mert minden derbinek, minden győzelemnek van egy nagyon-nagyon jó története. Például van egy fenomenális nevű, már a neve is jó, angol telivér, aki a derbi, ez egy angol telivér, tehát a magyar derbi, a galoplóról beszélek. A derbőt egy hónappal megnyerte a legfontosabb felkészítő versenyt, tehát a derbi egyik esélyese. Igen, ám, de a tulajdonosa egy olyan vételi ajánlatot kapott, amire nem tudott nemet mondani, és megvált ettől a lóttól. Úgyhogy most egy új tulajdonosnak akár a derbit is megnyerheti. Ez szerintem mindenféleképpen egy érdekes aspektus. Ugye itt presztízsről, erkölcsi sikerről, de hát azért való anyagi dolgokról is beszélünk, és hát hol volt az a történet, hogy pillanat, ami átbillentette esetleg a ló futtatóját, korábbi futtatóját, hogy kicsit forintosítsa az álmait. Tehát ez mindenféleképpen nekem egy érdekes színfolt történet. A másik pedig tenyésztőhöz kötődik, egy mindig figyelem az ő teljesítményét, illetve munkásságát. Kaszás Gergő színművészünk a ügetőló tenyésztésben jeleskedik, és szerintem még így is anyagi lehetőségei fölött futtat, illetve tenyészt, de már elmondhatja magáról, hogy van neki két derbi győztes, amit ő maga tenyésztett, ráadásul Naná, illetve Csak a Szél, és ráadásul a másik derbi lova, ami derbit nyert, ez a Csak a Szél, ez az előző derbi győztesének a lánya. Tehát ez is egy olyan történet, akkor a jó értelemben a szegény gyerek le tudja győzni a földes urakat, hiszen van, akinek 10-15-20 lova van, valakinek vagy egy vagy kettő, és sok esetben ez a versenypályán ezek a különbségek ezek kiegyenlítődnek. Így aztán Gergőnek ilyen szempontból a derbi sikereinek is nagyon-nagyon lehet törülni.
0: Július 4-én, július 5-én is várja ugye a Derbi és Divat Fesztivál a Kincsen Parkba az érteklődőket. Na de szombaton viszont lesz két izgalmas derbi.
1: Valóban ez egy kétnapos lóverseny hétvége. Most ugye július 4-én, illetve 5-én. Szombaton az ügető lovaké, illetve az angol agaraké lesz a főszerep. Úgyhogy az ügető versenyeket tartunk, és akkor ott rendezzük meg az ügető derbit. A 4 éves ügetőlek, akik magyar tenyésztésű lovak, illetve az angol agaraknak volt egy kvalifikációs versenysorozatuk, és annak a csúcspontja a döntő, az majd most lesz majd szombaton, tehát 4-én szombaton. Vasárnap pedig ugye a klasszikus lóverseny, az angol telivérek a főszerep. Számukra majd olyan 5-én, vasárnap olyan 18 óra környékén már tudunk győztest is mondani, hirdetni, mert akkor rendezik meg az ő klasszikus futamukat.
0: De nem csak ezek a versenyeken drukkolhatunk és izgulhatunk, hogy ki fog a célba érni, vagy ki lesz a leggyorsabb, második, vagy pedig a harmadik, hanem bizony mi is részt vehetünk különböző versenyeken.
1: Igen, ez nagyon fontos, hogy szeretnénk a közönséget minél jobban bevonni. Itt az elsősorban a hölgyekre gondolunk, de szerintem most már az urak is egyre inkább jeleskednek, hiszen ha a tradíciókból és a hagyományokból indulunk ki, akkor azért a derbi öltözködés az óriási hagyományokkal bír, és hát 100-200 évvel ezelőtt hát a színházon meg a lóversenyen kívül nem nagyon volt olyan lehetőség, ahol azért az új trendeket, az új ruha és kalapkölteményeket meg lehetett volna mutatni. Hát erre a lóversenysport most is tökéletesen alkalmas. Így aztán a közönség számára kalapversenyt és divatmustrát hirdettünk értékes díjakért, ahol egy szakértő közönség mind a két napon bírálja az öltözetet, illetve a kalapokat, persze azokat, akik ebben a kis játékba részt vesznek és beneveznek, és akkor így van nekünk Lady Derbing, Mr. Derbing, a legelegánsabb családot értékeljük, az új hullámos kalapokat, a régi antik világot megidéző öltözeteket, toaletteket, és minden évben van egy-két olyan új kategória, ami gyakorlatilag a zsűri akkor talál ki alkalmazkodva, illetve igazodva a közönséghez. Úgyhogy ez egy nagyon jó játék, és igyekszünk sok kis ajándékot a fődíj mellett átnyújtani, hogy minél többen kedvet kapjanak, és minél többen részesüljenek ezekben a jópofa játékokban, illetve díjakban.
0: Én a tavalyi évben voltam egyébként ezen a Derbi és Divat Fesztiválon, és hát már csak ott lenni egy kalapban valami fantasztikus élmény volt egyébként, és megnézni, hogy ki mibe öltözött fel, és tényleg voltak olyan fiatal fiúk, egyébként férfiak, akik beöltöztek ugyanúgy, ahogy bizony régen tényleg jártak a derbire, vagy lóversenyre, és ők megadták ennek a módját.
1: Emlékszem, 8-10 évvel ezelőtt, amikor ezt meghirdettük, akkor hittünk is benne, meg nem is, hogy az angol, francia és korábbi magyar hagyományokat vissza tudjuk csempészni ide a Kincsenparkba, a magyar valóságba, és a legnagyobb meglepetésemre, pozitív meglepetésre közel 50-en jelentkeztek erre a versenyre, és akkor hirtelen láttam, hogy oppá, minket ez túlnőtt, és akkor a következő évben már tudatosabban reklámoztuk, illetve hirdettük ennek a kalapversenynek a lehetőségét, és akkor profi zsűrivel elkezdtünk ezzel dolgozni, mert ez csak úgy működik, hogyha azért a végső döntést a műfajban járatosak hozzák meg.
0: Most is tehát. Kincsenpark.hu oldalon megtalálnak minden pontos információt. Derbi és divat fesztivál a Kincsenparkban július 4-én és 5-én. Én pedig kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan legyenek, és természetesen nem tudunk mindenről beszámolni, úgyhogy nézzék meg a weboldalt, hogy a gyermekeknek külön milyen programok vannak, milyen étkezési lehetőségük van, és kívánom, hogy nagyon sokan látogassanak el.
1: Köszönjük, és várom mindenkit erre az ingyenes étkezési programot.
0: Az elmúlt percekben Krebs Andrást hallhatták, a Kincsenpark ügyvezető helyettesét.

Egész nyáron át látható a mai Manóház kiállítása, a felvétel pillanatok a 125 éves magyar film történetéből, amely a magyar film jubileuma előtt tiszteleg. A tárlat ezúttal nem magukat a filmeket, hanem azokat a standish verkfotókat állítja a középpontba, amelyek a forgatások kulisszái mögé engednek be pillantást. A látogatók olyan legendás alkotások világát idézhetik fel, mint a Körhinta, az Egri csillagok, a Tanú vagy a Szerelem, miközben a magyar fotóművészet kiváló alkotóinak munkáit is megismerhetik. A kiállítás közel 90 részben eddig nem látott felvételen keresztül mutatja be a magyar filmfotózás történetét a kezdetektől napjainkig. A tárlat egyszerre filmtörténeti időutazás és fotóművészeti élmény, amely új nézőpontból mesél a magyar mozi elmúlt 125 évéről. És Best of Diploma 2026 kiállítás is várja az érdeklődőket. Augusztus elejéig látogatható a HAB Művészeti Központban a Best of Diploma 2026 kiállítás, amely a Magyar Képzőművészeti Egyetem legkiemelkedőbb diplomamunkáiból válogat. A tárlat átfogó képet ad arról, hogyan gondolkodik a művészetről a következő alkotó generáció, és milyen témák foglalkoztatják a pályakezdő művészeket. A kiállításon a festészet, a szobrászat és a grafika mellett látványtervek, vizuális művészeti projektek és restaurátori munkák is helyet kaptak. Az alkotások érzékenyen reflektálnak korunk fontos kérdéseire, az identitástól és a digitális kultúrától kezdve a társadalmi változásokig. A tárlatot beszélgetések és kísérőprogramok is gazdagítják, így a látogatók nem csak a fiatal tehetségek munkáival, hanem a kortárs művészet legfrissebb irányaival is megismerkedhetnek. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő lesz. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról. Mától még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Jó reggelt kívánok, Lapányi Judit vagyok. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozást szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Megköszönte a lakosságnak és a cégeknek az együttműködést és azt, hogy betartották a korlátozásokat, mert így sikerült megakadályozni a tartós vízhiányt. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér mindenki, hogy maradjon körültekintő, bánjon takarékosan az ivóvízzel. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket mára ígért. A 33-as főút közelében Tiszafüred és Kócsújfalu között több mint 96 hektárnyi terület égett le a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Ebből 80 hektár legelő, a többi pedig nádas volt, közölte a katasztrófavédelem. 12 település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói oltották a lángokat. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adományszó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Mától még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy féléves MOL-Bubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. A cél, hogy az új generációs közbringa egy könnyen használható, megbízható és mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára. 7 napos nemzeti gyászt rendelt el a venezuelai elnök a földrengések áldozatai miatt, jelentette be a dél-amerikai ország elnöke. Az egy héttel ezelőtti kettős természeti csapásban a halottak száma csaknem 2300 és több mint 50 000 embert eltűntként tartanak nyilván. Közben a WHO járványoktól tart a tömeges elvándorlás miatt, az Egyesült Államok pedig 300 millió dollárra emelte a humanitárius segítséget. Délelőtt még kevesebb, délután már nagyobb számban, egyre inkább a keleti országrészben fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A záporok és zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Boveiri Leila festőművész. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, köszönöm a meghívást!
1: Tudattalan erdeje címmel nyílt kiállításod. Mi az, amit ennek kapcsán szeretnél megmutatni, hiszen a tudattalan nagyon gazdag, nagyon tág fogalom, nagyon sok minden lakozhat benne?
2: Ezzel a kiállítással egy olyan világot akartam megmutatni, ami kicsit, hát hogy olyan, mintha egy másik világ lenne, másik dimenzió, de mégis hasonlít a valóságra, de hogy kikerülhetünk kicsit a valóságból a problémák közül, és így olyan, mintha az Alisza csoda országban, amikor belép abba az erdőbe, és vannak különböző varázslatos lények, gyümölcsök, emberalakú gyümölcsök, és hogy ott a fák közül kijönnek a figurák, és így egy ilyen álomszerű világban kerülünk.
1: A tudattalamban élő archetipusok kortárs újraértelmezéséről van szó, ugye? Istennőket festettél?
2: Igen, vannak istennők, de vannak olyan hercegnők is, vagy hát, hogy halandók, akik most ebben a kiállításban főleg a görög mitológia, de van hindu istennő is, vagy más istennők is a többi munkámba, csak itt most inkább a görög mitológiából vannak.
1: A Ladó galériában látható Igen. egyébként a kiállítás egészen július 30-áig, amikor a képeket készítetted, akkor már körvonalazódott a fejedben az, hogy majd milyen egységet alkotnak ezek a női mitológiai alakok?
2: Nem, erre a kiállításra úgy válogattam a képeket, hogy van egy főkép, ami ugyanazt a nevet viseli, mint a kiállítás, a tudattalan erdeje, és ahhoz választottam a többi képet, és olyan, mintha a tudattalan erdeje kép lenne a nagyobb része az erdőnek, és a többi ilyen, hát hogy jobban fókuszálok a figurákra, az alakokra. És ez van, amikor úgy tervezem a kiállítást, hogy hát, hogy úgy festek, hogy előre már egy csoportban vannak a képek, és tudom, hogy ezeket fogom együtt kiállítani, de ez nem így volt. Ez külön képek, akár ki is cserélhetném a képeket más festményeimre, amik előzőleg voltak kiállítva, vagy még nincsenek kiállítva. És hát a festményeim olyanok, mintha, hát hogy mindegy világnak a részei ezek az alakok, és hogy hát hogy bármelyik lehetne a tudattalan erdejébe.
1: Az alatt mit értesz, hogy mindegy világnak a részei?
2: Engem nagyon érdekel az a mitológiákban, hogy hát hogy nagyon sok különbségek vannak a különböző kultúráknak a mitológiájában, de sok a hasonlóság is. És ezzel, hogy a figuráim hasonlóak, és nincs arcuk, azt akarom így mutatni, hogy hát, hogy sok a hasonlóság, és egy világ részei lehetnének, hogy mintha minden hogy egybe tartoznak.
1: Az, hogy arctalanok a festményeid, egy jó részének a szereplői, az valahol azt is feltételezi, hogy a néző, aki ott áll a festményed előtt, ez projektálhat, ez bármit belevetíthet.
2: Igen, szeretem így hát, hogy úgy festeni, hogy hát, hogy nem annyira ilyen konkrét cselekmény nincs bennük, és hát, hogy a figurák is csak azzal, hogy én címet adok a képeknek, úgy lehet tudni, hogy most ez például Héra istennő, de ha mást írnék oda, akkor más gondolnának róla, de hogy nyitott, hogy bármelyik istennő lehet.
1: Tehát semmiféleképpen sem akarsz skatujákban gondolkozni?
2: Nem.
1: Ennek mi az előnye, vagy ez milyen távlatokat nyit meg a szemlélőben?
2: Hát, hogy bármi lehet a téma.
1: Hogy meg istennők is lehetünk, hogy az is benne van? Hogy a szemlélő maga is azonosulhat azzal az istennővel?
2: Igen, mert a mitológiák is az emberi érzelmekről szólnak, és akár így helyükbe rakhassuk magunkat, hogy, hát, hogy mi is lehetünk olyan, hogy érezhessük azt a szerelmet, vagy fájdalmat, mint azok az alakok.
1: Meg ez azt is mutatja, hogy nincs olyan nagy különbség emberek és istenek között.
2: Igen, igen.
1: Aha, jövünk vissza. Boveiri Leila festőművésszel.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Boveiri Leila, a festőművész, akinek a Ladó Galériában nyílt kiállítása Tudattalan Erdeje címmel. 2019-ben készítetted el az első gyümölcs alakú istennődet, a kakaó istennőjét. Hát miért pont őt?
1: Ez inkább, az elején inkább szerencse volt szerintem, hogy hát elkezdtem a görög mitológia felé érdeklődni, és szerintem így hirtelen láttam, hogy van ilyen is, hogy kakaó istennő, és akkor gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ezt az istennőt a kakaóbab formájában festeném meg, és akkor még nem gondoltam, hogy hát, hogy sok ilyen istennő van, akinek ilyen gyümölcs, zöldség szimbóluma van.
0: És ez a méhnek is a szimbóluma, nem? A kakaóbab. Hát, hogy valahol ez a termékenység szimbóluma
1: igen,
0: is
1: lehet. Igen, mindegyikben így benne van a termékenység is.
0: Aha.
1: Hát, hogy elején nem gondoltam, hogy hát, hogy még többet fogok festeni az ilyen képekből, de így egyre többet találok, de ennek is valamikor vége lesz, mert annyira sok nincs.
0: Egyébként más kultúrák mitológiája iránt is érdeklődsz?
1: Igen, most nagyon inkább a görög mitológiával foglalkozok, de közben az egyiptomi is, a hindu is, Kína is, bármi, nem szeretnék csak egy mitológiára fókuszálni, hanem így minden.
0: Tehát más népek mitoszai igen, iránt igen. is kutatsz.
1: Igen, és ez az érdekesség benne szerintem, hogy hát, hogy különböző kultúrák hogy látták ilyen egyszerű dolgokat, például a napfelkeltét, vagy ilyen eső, villám, ezeket hogy próbálták magyarázni, és ezt szeretem így kutatni, olvasni.
0: És mit keresel benne?
1: Maga a történetnek kell, hogy hát, hogy megragadjon, és utána az, hogy tudjam úgy elképzelni a, hogy így a festészeti nyelvemmel, hogy, tehát, hogy meg tudom-e egyáltalán azt festeni, mert hogy ezekkel az alakokkal nem biztos, hogy mindent tudnék, mert hogy mivel nincs arcuk, és hát, hogy annyira nem tudok minden történetet festeni, de igen, ami így megfog, amikor olvasom a történeteket.
0: A különböző kultúrák elemeiben a hasonlóságot, a különbözőséget is keresed, vagy ez teljesen lényegtelen?
1: Hát a legnagyobb különbségek inkább abban vannak, hogy hát hogy mi az istennőknek a neve, vagy hogy hát hogy hogy néznek ki például a hindu istennők, hogy milyen a viseletük, de ez, hogy a festményeimben aktok, figurák, és hogy nincs arcuk, ezért ezt így, ezt a különbséget így nem festem meg.
0: És mit gondolsz, egyszer majd lesz arcuk?
1: Szerintem nem. Szerintem nem. Hát ha arcuk lenne, akkor lehet, hogy más témát kezdenék el, mert ezek ilyen...
0: Mi lenne, ha arcuk lenne? Akkor ez mit zárna be, vagy mi történne akkor?
1: Akkor szerintem személyiséget adnék nekik, és így nyitottabbak, hogy nincs arcuk, és így nem is kötöm más kultúrához. Például a bőrszínük se van, amikor ember színük van, de sokszor kékek vagy zöldek, és így is... Hát, hogy kicsit emberi, de mégsem.
0: És mindenkinek más, nem?
1: Igen.
0: Mert ez, ebben ez is benne van. Jövünk vissza Boveiri Leila festőművésszel.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő lesz. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról. Mától még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozást szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Megköszönte a lakosságnak és a cégeknek az együttműködést és azt, hogy betartották a korlátozásokat, mert így sikerült megakadályozni a tartós vízhiányt. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér mindenki, hogy maradjon körültekintő, bánjon takarékosan az ivóvízzel. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket mára ígért. A 33-as főút közelében Tiszafüred és Kócsújfalu között több mint 96 hektárnyi terület égett le a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Ebből 80 hektár legelő, a többi pedig nádas volt, közölte a katasztrófavédelem. 12 település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói oltották a lángokat. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adományszó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Mától még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy féléves MOL-Bubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5

0: kapus bravúrokkal tele tűzdelt VB-t élvezhetünk a napokban.
1: Jó, de... nem kell ilyen sportkommentátori mélységekbe elmenni, de szóval normálisan viselkedtek, még akkor is, amikor mondjuk majd elmentek Kapolcsra, Nyírbátorba, Gyöngyöse, Mosonmagyaróvárra, a Műpába kétszer is, de hát az azért még messze van, az már a nyárnak az őszbe hajló vége ilyenkor.
0: De nagyon-nagyon sűrű lesz. Igen. És még egy dologgal hagyj büszkélgethessek itt a rádió hallgatóknak, hogy augusztus 13-án a Tihanyi apátságban lesz Talamba ütőegyüttesnek ugyanez a 8 Észak című koncertje. Szóval azt hiszem, hogy ott még talán ütőhangszeres együttes nem szólalt meg, és nagyon-nagyon-nagyon nagy megtiszteltetésnek veszik, hogy mi is játszhatunk a Tihanyi apátságban ütőhangszeres együttesként. Úgyhogy esetleg azt is ajánlhatom, augusztus 13 a nyaralás közben egy szuper kis programnak ígérkezik, de ami a legközelebbi, ezt ne felejtsük el, július 6-a este 8:30 a Gödöllői Királyi Kastélyba, Cici nyári színház keretében Talamba koncert. És hogy elmondtad, bizony, az egész nyarat végig fogjuk utazgatni, és koncertünk szerte az országba, Nyírbátortól Mosonmagyaróvárig.
1: Rendben, mit ajánlasz a közönségnek? Készüljön, tehát a furcsaságokat már kiiktattad, hogy van hölgy is Szena személyében, szegényt azért már előre nem sajnálom, nem nincsen ezzel semmi baj, tehát hogy ő is ott van. Szúnyogok, tánc, taps?
0: Hát azt gondolom, hogy a szúnyogokról szerintem gondoskodni fognak a tervezők, hogy minél kevesebb legyen. Abszolút minden bele fog férni. Mondhatnám azt, hogy ilyen sírós része is lesz a koncertnek, illetve abszolút akár tánc is lehet perdülni, tehát mindenféle érzelembe szeretnénk hatni. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha valaki szereti a Talambát, vagy még nem ismeri, és sokat hallott róla, de még nem hallotta, akkor jöjjön el július 6-án, mert tényleg megmutatjuk azt, hogy az ütőhangszerek nem csak dobok és szintányérok, hanem bizony itt mindenféle zenét tudunk ezeken a hangszereken játszani, akár 22 kiállítás képeit, vagy akár Vivaldi négy éjszakából is.
1: Nagyon szépen köszönöm Zombor Leventének a háttérből, hogy nem árult el, hogy kiknek drukkol a Talamba ütőgye együttes, aminek ő a vezetője, de a lényeg ugye a jövő hétfő, ami egészen pontosan 6-a, és amivel foglalkoztunk, az a Cici nyári színház Gödöllőn, amit megnyit nagy szerencsénkre a Talamba, aztán ott lesz majd Beleznai Endre, és hát hogy ez szerencse vagy nem, az már egy más kérdés, de hozza magával természetesen a társulat a spanyol hátha előadását. Nagyon szépen köszönöm, Levente, és minden jót kívánok akkor.
0: Mindenkinek szép nyarat, Cici nyára gazdagom.
1: Ez a lényeg, és ez a legfontosabb. Úgyhogy mondanám, hogy egy köpésre, de folyadékok, jaj. Szóval ilyenekről nem beszélünk, de az lényeg, és a legfontosabb, hogy a Gödöllői Királyi Kastély a gyönyörűsége mellett még gazdag programokat is kínál, és kíván mindenkinek a hangjegyszínház.hu weboldalán mindez elérhető. Én pedig most hátranézek. Igen, ez még mindig a nyár, hát nem sikerült annyira lehűlnie ennek a hőmérsékletnek, úgyhogy kedves Otto, Jenő, Manyi, Marcián, Maréza Mária, Mia, Miet, Mietta, Odin, Ottokár, Sarolt és Várkony nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok, a többieknek pedig jó hűsölést egy olyan helyen, ahol erre van lehetőség. Mi a könnyedséget és a nyugalmat adjuk hozzá, ez a Klasszik Nyitány sajátja.

0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten balesetben sérült gépjárművek foglalják el a külső sávot az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Váci út irányában a Hősök terétől araszolásra kell számítani. Nehéz az előrejutás a Tököli úton a Stefánia úttól befelé. A Pesti alsórakparton dél felé a Szent István parttól az Erzsébet hídig, észak felé pedig a Szabadság hídtól a Lánc hídig, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, valamint a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt. Szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. Sávelhúzással a két külső sáv járható. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárják a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. július 2-án csütörtöket írunk, ha valakinek egyáltalán van még kedve írni, és nem csak hátradőlve élvezni, hogy néhány fokkal azért csökkent a hőmérséklet, de több fizikai, illetve hát meteorológiai adattal nem szolgálhatok. Annál inkább viszont olyannal, amit súg nekünk a kalendárium. Christoph Willibald Gluck születésnapja van, 1714. július 2-án született Berchingben. Német zeneszerzőről beszélünk, illetve hála Istennek nem csak beszélünk, hanem nagyon sokszor halljuk őt. De Németországot, Bajorországot említettem születési helyként, aztán Csehországba költözött az egész család, hiszen az apuka fő erdészként dolgozott egy herceg szolgálatában, és az első zenei tanulmányokat is a fiatal Christoph ott végezte. Aztán elhagyta ezt a szülőföldet. Jó, hát az az igazság, hogy az apukája nem támogatta a zenei ambícióit. Lehet, hogy lövöldözi. Bocsánat, a vadászat mellett szerette volna, hogyha ő is így teszi, és oda teszi le a voksát. Szóval a zene iránti szenvedélye miatt jött először Prága, az egyetem, nem fogják elhinni, de matematikát és logikát tanult. Azt azonban el fogják hinni, hogy a tanulmányait nem fejezte be. Aztán San Martini folytatta a zenei tanulmányait Milánóban, Pietro Metastasio szövegkönyvére írt egy operát, aztán még sok-sok itáliai város olyannyira, hogy 1756-ban 14. Benedek pápa, elnézést a század ugrásokért, az Antigono című művéért kitüntette az arany sarkantyú renddel, ezért nekem azt kellett volna mondanom, hogy lovag, vagy Ritter von Gluck, vagy Chevalier de Gluck címet is használhatott volna, de nekünk maradtak, ugye mondjuk az operák, az első reform opera az Orfeo ed Euridike, hogyha jól ejtem ki, a dátum 1762, és a hagyományos olasz operák is azért a nevéhez fűződnek, a bécsi francia nagykövetség attaséjével, Bail Le Bandu Halléval dolgozott együtt, ő felügyelte a librettót, a szövegkönyvet, aztán jött Rassin Ifigéniája, és még sok-sok olasz, illetve francia nyelvű darab, egészen 1787-ig zenetörténetileg és zeneelméletileg az ő opera reformja nagyon fontos, mert hogy előtte merev és közhelyes volt ez a kor tipizálása szerint, és ő változtatta meg az énekes virtuózitásának csillagtatását, kiemelve a sztár előadók is megbecsülve, szóval jött a Da Capo ária forma helyett a különböző felépítésű dalok sora, a kórus a görög drámákhoz hasonlóan része a cselekménynek, és még mind-mind sok dolog, ami olvasható. Ha akkoriban olvasták volna, akkor viszont ez picit foci VB hasonló, szóval le kellett volna tenniük a voksot, hogy glukkistáknak, vagy pikkinistáknak vagy tartják-e magukat. Niccolò Piccinire hivatkoztak ők, az olasz dallamosság hívei, szemben Gluckkal, úgyhogy keressék, hallgassák, szeressék, és itt nálunk is sokszor elérhető, tehát a ma születésnapos, na még egyszer akkor ezt a hosszú nevet, Christoph Willibald Gluck munkássága, akit hát az utókor a cseh születés ellenére, az itáliai munkásság ellenére német zeneszerzőnek tart. De hogy minek tartja, az nem baj, csak hallgassa, és ez a lényeg itt nálunk. Július 2-án csütörtökön is a klasszik nyitányban könnyedén és nyugodtan.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony idő lesz, több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. Újraindult a vonatforgalom a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg. Moson-Magyaróváron villanyvezetéket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül majd a hozzájárulásban. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Drogterjesztő bűnbandát számoltak fel Tatán és környékén. A rendőrség szerint a csoport kristályt árult, a szert veszélyes anyagokkal higították, és fiatal korúakat is rászoktattak a kábítószerre. A dílerek a drogért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és más értéktárgyakat is elfogadtak. A főgyanúsítottat, egy 55 éves helyi férfit őrizetbe vettek, két társa ellen szintén eljárás indult. Heves orosz drón és rakéta támadás érte Kijevet éjszaka. Két ember meghalt, 16-an megsérültek, egy lakóház részben összeomlott és tűzütött ki egy belvárosi szállodában. Több ember a romok alatt rekedt, a lakosok közül sokan metroállomásokon kerestek menedéket a légiriadó idején. Közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot, a határmenti belgorodi területen egy ember meghalt egy dróncsapásban. Az éjszakai támadások miatt a lengyel hadsereg elővigyázatosságból harci repülőgép képeket is riasztott. Jól haladnak a katari fővárosban a Washington és Teherán közti tárgyalások. Erről számolt be az amerikai alelnök. J.D. Vance hangsúlyozta, a perzsa államtól függ a pozitív végkifejlet, de megváltozhat az Egyesült Államok jóhiszeműsége, ha Teherán újra hajókra nyit tüzet a Hormuzi szorosban, vagy ragaszkodik nukleáris programja megtartásához. Újraindult a vonatforgalom a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán. A MÁV-Inform tájékoztatása szerint hajnalra elhárították a villámcsapás okozta műszaki hibát. Az Eurocity, az Euronight és a Railjet vonatok ismét a teljes útvonalon közlekednek. A reggeli órákban néhány regionális járatnál még pótlóbuszok közlekedtek az osztrák szakasz egy részén. Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, a Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul. Többfelé mérséklődik kissé az aszály, de sajnos csak átmenetileg, mert a hétvégétől ismét száraz időszak következik.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten balesetben sérült gépjárművek foglalják el a külső sávot az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Váci út irányában a Hősök terétől araszolásra kell számítani. Nehéz az előrejutás a Tököli úton a Stefánia úttól befelé, a Pesti alsórakparton délfelé a Szent István parttól az Erzsébet hídig, észak felé pedig a Szabadsághídtól a Lánc hídig, a Budai alsórakparton a Petőfitől északra, valamint a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt. Szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. Sávelhúzással a két külső sáv járható. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárják a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. az MTI híreit hallották.
0: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Nagyon nagy szeretettel kívánok, jó reggelt minden kedves nyitány hallgatónak, hallgatónknak. Július 2-a van csütörtök reggel, és ebben az órában könyvvel, illetve képzőművészettel foglalkozunk, de nehogy azt higgyék, hogy ez ellentét vagy ellenséges hangulat. Szobrok indulatból Rabocki Judit Rita művészeti albumával foglalkozunk, ami a Tudományos és Innovációs Minisztérium külön díját nyerte el, tehát ez egy művészeti album, de Nagy T. Katalinnak is köszönhető, meg hogy még kiknek köszönhető. Ezért, és erről beszélgetünk majd a művésszel Rabocki Judit Ritával, illetve Kuklis Erika Lizával, az Equilibrium kiadó szakmai vezetőjével. Szépségek lesznek tehát terítéken, vagy érkeznek. Azt nem ígérem viszont, hogy amikor Móricz Zsigmond születésnapja kapcsán néhány művére hívom fel a figyelmet, akkor a szépségen van a hangsúly. Tisza Csécse a születési hely, és Budapest Józsefvárosa 1942. szeptemberében az elhunyta időpontja, illetve a helye. A realista próza irodalomhoz kötik, utána néztem, hogy mit várnak el az érettségizőktől, most nagyjából mindent, a Nádor utcai lakásbérlést, a Négyesi László stílus gyakorlatain való részvételt, a barátságot és kapcsolatot Babicsa Kosztolányival, Juhász Gyulával, Tóth Árpáddal, Olá Gáborral, Benedek Marcellal, a különböző hivatalok vállalásával, mert kellett a pénz, például a központi statisztikai hivatalban is volt tisztviselő, aztán megszületett ugye a csemetéje, a gyermeke, elnézést a kifejezésért, Holics Eugénia tanítónőtől. Igen, ő az, aki Janka néven lett később irodalomtörténetileg is ismert. Adi Mece neve után ezt a bizonyos csemetét Bandikára keresztelték, Móricz András Zsigmond Levente az igazi. Aztán van hát rengeteg tragédia, mert hogy ez a csemete, ez nem éri túl 8 hónapos korát. Aztán jönnek még a fájdalmas dolgok, a Jankával kötött házasságából egyébként még 3 lány születik, aztán voltak későbbi kapcsolatok is, de a lénye, a legfontosabb egyébként az a Hétkrajcár című műve. És ez a Hétkrajcár, ez igazi, mert hogy a család a novelláért kapott pénzből rendelte meg Bandikának a koporsót. Csak ilyen negatívumokat tudok felhozni, de nem ezt szeretném. A Rotermer díjról is, ról is lehetne beszélni, hogy 1939-től a Népi Írók atyaként a Kelet népe szerkesztője lett, de nagyon fontos egyébként, hogy létezik a hangja. Tehát megvan a hangja, a Magyar Rádió hang dokumentációs anyagában a 30-as években van egy ből, van egy fonográf lemez, és ezen ő hallható, és igen, volt tévésként azt is fontos elmondanom, hogy 5 mozgóképes felvételt is számon tart róla a Magyar Nemzeti Digitális Archívum. Hogy mit kell olvasni, a Nem élhetek muzsika szó nélkült mondjam, a Szegény embereket mondjam, a Tavaszi szelet mondjam, a Szerelmet mondjam, az Árvalányokat mondjam, a Mese a zöld füvönt mondjam, a Sári bírót, az Erdőmező világát, nagyon sok minden van, és nagyon sok minden van, ami fontos. Az Erdély című történelmi regény trilógia, az Árvácskát félve említem, nem biztos, hogy mindenkinek való, manapság pedig hát, jaj Istenem, Légy jó, mint halálig, rendező Ranódi László, Törőcsik Marival, Besenyei Ferenccel, Pillangó sokszor, de az Esztergályos féle 1971-ből nagyon fontos. Szóval itt van velünk Móricz Zsigmond, úgyis, mint Móricz Zsigmond Színház, ha akarom, Nyíregyházán hihetetlen kultusza van, Sárospatakon is kultusza van, és megérdemli. A 11. kerületben is van körtér formájában, és most már tényleg befejezem, csak hogy emlékezzenek rá, vagy üssék föl, vagy olvassák, vagy keressék, vagy a műveit, vagy Móricz Virág apám regényét, az nagyon jó, azt ajánlom. Abból talán talán sok minden átjön és lejön. Na, én itt befejeztem, mert nem sokára képzőművészettel és könyvvel kell foglalkozni, de hát ez nem teher. A teher az, hogy elviseljük valahogy ezt a iszonyatos párát, ami ezzel a hüllőfronttal együtt megérkezett. Úgyhogy mindenkinek a folyadék bevitelt változatlanul javaslom, a Klasszik Rádió és a Klasszik Nyitány hallgatását pedig kötelezővé teszem, de nem olyan szigorúan, csak könnyedén és nyugodtan.

0: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
1: És én megígértem a kedves hallgatóknak, hogy szépségekkel és gyönyörűségekkel foglalkozunk, ami hölgyek személyében természetesen megérkezett hozzám, de egy lapozható gyönyörűségről is van szó, meg a képzőművész gyönyörűségéről van szó. Valahogy hozzuk össze a kettőt, illetve sikerült összehozni a kettőt. Mindig hangsúlyozom, hogy olvasni jó dolog, a könyveknek megvan a saját sorsuk, alkotójuk, de a szép könyv fogalmával idáig én legalábbis kevésszer találkoztam, pedig egy működő és élő díjról van szó a Szép Magyar Könyv esetében, és ez a díj, ez az odaítélt díj, idén legalábbis minimum két hölgynek köszönhető, plusz a még itt nem levő hölgynek is, úgyhogy Nagy T. Katalint a távolból köszöntöm, Rabocki Judit Ridát viszont személyesen köszöntöm nagyon nagy szeretettel, most éppen macskák nélkül, de a macskák majd szerintem még szóba kerülnek, és itt van nálunk Kuklis Erika Liza is, az Equibrillium, jól mondom?
2: Jól.
1: Nagyon szépen köszönöm kiadó szakmai vezetőjeként, mert hogy egy könyvhöz nyilván kell kiadó, nyilván kell szerző, és Judit, mi kell még egy jó könyvhöz?
3: A tervező grafikus Bogdány Csilla, mert ő végezte valójában a piszkos munkát, hogy szép legyen a könyv. Ebben az esetben egyébként megjegyzem, és nem is zárójel, a Csilla egyébként eredetileg szobrász volt.
1: Úgy könnyű.
3: Így ez a érzékenység nála, hogy egy szobrásznak csinálja meg a könyvét, tervezi, azért ez nekem jó. Tehát vizuálisan másképp lát szerintem, hogyha eddigi tapasztalatom alapján egy tervező grafikus, aki egyébként nem alkalmazott, hanem maga művész is volt.
1: Értem, illetve azt nem értem, hogy hát nem egy kiállításon járunk, nem kurátorokkal beszélgetünk, hanem lapozható könyvekről beszélgetünk, Kuklis Erika Liza pedig meg kell, hogy védje a Gutenberg galaxist. Az elég a szépséghez, ha szépet látok benne?
2: A szobrászban, a szoborban, az életműben miben kell meglátnunk a szépséget?
1: Nagyon jók már maguk a kérdések is, mert hát nyilván nekem ott lapozgatnom kell, eltérnem, ez csak kettő dimenzió. Mi a szép könyv? Létezik a szép könyvnek titulusa, megnevezhetősége, kritériumrendszere?
2: Azt gondolom, hogyha nehezen is határozható meg, de mindenképpen van. A zsűri egyébként a Szép Magyar Könyv díj sajtótájékoztatóján elmondta, hogy nagyon sok tehetséges tervezőgrafikus van Magyarországon. Azt gondolom, hogy ők jobban ki tudnának bontakozni, hogyha egy kiadó előnyösebb gazdasági körülmények között tudná a könyveket kiadni. Nekünk az a szerencsénk, hogy alapító tulajdonosunk, Jakabovics Tibor, elkötelezett az igényes kiadványok mellett, és szeretné, ha jó felfedezéseket tennénk, illetve olyanokat támogatnánk szép kiadványokkal, akik egyébként nem jelenhetnének meg így, ilyen köntösben. És Judit könyve esetében valóban egy szerencsés konstelláció pillanat született néhány, tulajdonképpen már két éve. Elég sokat és hosszan dolgoztunk a könyvön. Egy kiváló művészettörténész volt a szerkesztője, illetve a bevezető tanulmány írója, Nagy T. Katalin, akinek a neve elhangzott. Az origója a könyvnek valóban Bogdán Csilla volt. Egyébként egy beszélgetés során előállt a Judit könyvének demo változatával. Megmutatott néhány szerkesztett oldalt, hogy néz neki, és az nagyon megragadott minket kiadóként, és utána az alapító tulajdonosunk is széles mosollyal konstatálta, hogy itt valóban egy jó könyv van születőben. Úgyhogy a könyvlapjai, a könyv szerkezete próbált Judit nagyon izgalmas művészetéhez igazodni, tehát egy kicsit vagány, eredeti, nem szokványos lenni, és egyéb módon is megpróbáltuk szövegszinten is azt a minőséget hozni, ami elvárható, és voltak éppen ezt díjazta, úgy gondolom, a zsűri.
1: Aminek az elnöke, Révé Szemese azt mondta, hogy ugye nem csak dizájnról van szó, külcsínről, hanem belbecsről, tehát szövegtartalom is kell, hogy szép legyen, és Judithoz fordulok, de félve nem megsértődik a művészember, hogy egy könyv nem foglalja őt össze eléggé? Nem lehet, hogy hiányzik ebből a könyvből valami Juditból?
3: Ezt én magamra nézve nehezebben látom, mint egy kívülálló. Tehát valamikor én másképp látom magamat, tehát ezért volt jó egy csapatmunka, mert ha én beleraktam magamat, akár most így 50%-osan arányítva, de ott volt a grafikus, Kati, kiadó, hát...
1: Mennyire tud Judit lenni ez a könyv?
3: Szerintem elég jól tudott lenni. Jól tud lenni. Én abszolút felvállaltan, jó érzéssel lapozva, sőt, nekem is volt, nekem magamnak is volt egy jó, nem is tudom, tréning, hogy magamban nézzek, hogy ettől eddig mi történt, a KH-tól napjainkig, sőt, igazából, ha belegondolok, voltak meglepetések, hogy amik nem tűntek föl, hogy egyik korszakomból jött a másik, hogy hogy reinkarnálódik észrevétlen egyik munka a másikból. Egyébként hát nem volt egyszerű a csinálás folyamata, mert én ugye másképp állok magamhoz. A szerkesztő asszony egy olyan, mint egy Margó, a Kati, tehát már kapásból az elején összeugrottunk, hogy én visszamenőleg akartam, ő nyilván a óvodáskortól napjainkig. Ez egy normális, hát meg hát ugye a Csilla volt itt nagyon nagy kulcsfigura az elején, mert az együttes munka már fölvetődött benne. És magától egy idő után csinálódott ez a könyv. Szóval olyan jó érzékkel nyúltak bele a kiadó is, hogy például van egy nem szokványos része a könyvnek, hogy japán gerinc, ami ugye lapozhatást könnyebben meg tudja csinálni, és nem fordul be így a közepén alap. Tehát most ez egy ilyen vizuális dolog.
1: És mutatja is nekem Judit, ami nagyon jól esik, de szerintem hallgatóink el tudják képzelni, és már meg is tanulták, hogy...
3: Mi a japán gerinc?
1: Igen.
3: Én nem tudtam, hogy mi a japán gerinc, tehát úgy mondom.
1: Én csak éveleje óta, akkor találkoztam először ugyancsak könyvekkel, és könyvekkel foglalkozó kiadó kapcsán, de hát ha már itt beszélgetünk a kiadóról, a kiadó az egy dolgot képvisel, csak képzőművészetet képvisel, vagy művészetet képvisel, azért más tematikában is megmutatkozik, ejtsem ki még egyszer helyesen a szót.
2: Equibrillium.
1: Nagyon szépen köszönöm, Equibrillium.
2: Nos, hát a művészetre mindenképpen hangsúlyt szerettünk volna helyezni. Az a helyzet Magyarországon, hogy a kiadók, főként a kis kiadók, mint mi, picikét hátrányban vannak egy közintézménnyel szemben, másképp kell jogdíjakat fizetnünk, ezért sokkal nehezebb egy költséges kiadványt előállítanunk. Ráadásul a piacon talán a legkisebb szegmenset foglalja el, nyilván egy legtűrhöz képest pláne a művészeti album kategória. Mégis azt gondolom, hogy a könyvkiadásnak az egyik csúcsa az, hogyha valaki jó, szép művészeti albumot képes előállítani, és mi nem az első ilyen kötetet adtuk ki. Az első művészeti album Lugosi Lugó László kötete volt, graffiti fotói gyűjtötte össze több szerkesztő, Gerhes Gábor tervezte a könyvet, és ez már Szép Magyar könyvdíjat kapott. Juditot megelőzően szintén Nagy T. Katalinnal és Bogdán Csillával készítettük el Vellis Tehel Judit könyvét. Ő egy Magyarországon kevéssé ismert festőművésznő, akit sorsa 56 után férjével Norvégiába vetett, és 90 éves korában szeretett volna egy életműalbumot megjelentetni. Csodálatos bemutatónk volt a jelenlétében a Rádai utcai B2 galériában, és ez a kötet is szép magyar könyvdíjas lett, és mindenképpen szerettük volna megismételni ezt a japán vagy nyitott gerinces megoldást, ami már Vellis Tehel Judit könyvében bevált, hiszen ezeken az oldalakon, már mint a páros oldalakat kinyitva, gyönyörűen kiterül a könyv, nem hajlanak be a lapok, és így a műtárgyfotók sokkal élvezhetőbbek. A Judit könyvével kapcsolatban még szeretném megjegyezni, hogy óriási fotóanyagot néztünk át, és kellett szerkeszteni, és külön köszönjük Dinea Lászlónak, aki egy csomó képet csinált, dokumentálta a műtárgyakat, azokat, amelyekről nem voltak fotók. Emellett számos közreműködőnek köszönhetnénk, akár névvel, de túl sokan vannak, a közreműködését. Talán meg kellene említenünk Hamarics Zsolt borítófotóját, illetve Szesztai Csanát fotóját. Egy nagyon szuggesztív címlapot, sikerült borítót így terveznünk a kötet elejére.
1: Úgy tűnik, mintha kekeckednék, és jövök ezzel a két dimenzióval, Judit, de hát a háromból kettő lesz. Elvesz ez valamit? Kevesebb a könyv, mint ami te vagy, mint ami a műveid?
3: Dehogyis. Nyilván egy szeletet tudok csak megmutatni ebből, de hát máshogy, tehát ilyen egy kiállítás is. Tehát ugye jó esetben, hogyha levetítjük ezt egy kurátorra, akkor egyelő egy grafikussal itt ebben az esetben. Hát lehet egy jó könyvet csinálni rossz művészből is szerintem, meg egy kiállítást csinálni, hogyha jó a kurátor, rossz művészből is. Most ez magam ellen beszélek, de ez tapasztalat. Hát nézd, egyébként én eredetileg festő akartam lenni. Szerettem rajzolni, aztán a homokozóban jöttem rá, hogy nagyobb mágia és varázslat, hogyha megfogom a kezembe, most bocsánatot kérek minden festőtől, de általában azt vettem észre, hogyha festő barátaimra nézek, akkor ők vágynak, hogy szobrokat csináljanak. Van az emberben a megfogás, vágya, kényszere, sztény. Ez egy bemutatkozó anyag rólam, én vállalom, szerintem az egyik, voltak a kisebb katalógusaim már kiállításokról, de azt hiszem, hogy a nagyképűen is hangzik, ez egy életmű, nem is katalógus, kiadványkönyv.
1: Egy picit összefoglalom még, mielőtt itt Offenbach elindul a párizsi vidámságokkal, csak hogy hátradőlhessünk, vagy valaki az limonádé felé elindulhasson. Tehát a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesület által meghirdetett Szép Magyar Könyvversenyről beszélünk, és 2025-ben a Kulturális és Innovációs Minisztérium külön díját nyerte el. A kiadó az Equibrillium, jól ejtettem ki, gondozásában megjelent könyv, Rabocki Judit Rita művészetéből és Szobrok indulatból. A címről még nem beszéltünk, Szobrok indulatból, egy kis vidámságok utána, az viszont Offenbach kell, biztos, hogy ez a téma következik.

0: Július 2-án ez itt a klasszik nyitány, és csütörtökön tudunk beszélni szépségekről, szépségekkel. Szobrok indulatból Rabocki Judit, Rita. Ha megnézem a könyvet, akkor ez van a borítóján, és ez lett a 2025-ös versenyen a Szép Magyar Könyv egyik külön díjának nyertese. Természetesen maga Rabocki Judit, Rita a vendégem, illetve ha segít kimondanom, nekem az Equibrillium kiadó részéről Kuklis Erika, Liza, és valahol ott ragadtunk le, hogy a szépség biztos, hogy bemutatkozik, akármennyi dimenzióban is, de itt a neked is között volt a fényképekhez.
1: Fotóztam, illetve kellett újra fotózni, tehát én egy elég kényszeres művész vagyok, minden dokumentálok, rendszerezek. Hál' Isten volt egy csomó képanyag. Amikor én még fotóztam óviskoromban, zenittel, most így idézőjelben óviskoromban, tehát általános iskolában is már volt kezem ügyében fényképezőgép, apámtól megörökölt zenit, de volt sok olyan munka, amit újra fotózott a Laci. Nagyjából azért egyébként egységesíteni próbáltuk, tehát egy tőről fakadt nagyon sok fotó egy kézről, és a Lacinak köszönhető. Egy kicsit kiugrik azért a borító, ugye a legfrissebb munkám van rajta, egy vasmaszkot viselek, igazából egy szégyenmaszkot, egy mezőgazdasági tárgyakból heggesztett kütyükből, egy olyan maszk, amiből kikandikál a szemem. Hát figyelemfelkeltő, sok meccs volt a körül, hogy most mi legyen, elég egy szobor, de nagyon sok esetben az összes témámnál szinte, korszakomnál, sorozatomnál ott vagyok jelen. Ha nem is fizikailag, de hogy magamat használom, akár még a kábelszobroknál, drótszobroknál, tehát hogy az én arányrendszerem, a proporcióm, szóval ilyen esetekben, sőt, még a macska szobroknál is egyébként ott vagyok, mint mitológiai jelen, mert az macska. Szóval igen, tehát hogy így a Kati fő ötlete volt, hogy akkor tegyük a fejemet a borítóra, és kapva kapott alkalmat, és mindig a legjobb munkám a legközelebbi időben volt egy sorozatom a B32-ben, amit 2 éve állítottunk ki a Kati, hát én állítottam ki, csak a Kati volt, mint egy ilyen potmérő margó, mint kurátor, és hát volt egy sorozat, a Szégyenmaszkok sorozata. Most egy kicsit elkalandoztam, beszéljek erről az utolsó munkáimról?
0: Igen.
1: Mert hogy így az van legközelebb hozzám, és én azzal is akartam indítani a könyvet, és az került a főborítóra. Amikor a Covid volt, akkor hazaköltöztem az Egri házba, és a kertben a sufnit kiráboltam, és mezőgazdasági tárgyakból összehegesztettem maszkokat. Amikor csináltam, arra asszociáltam, hogy ezek olyanok, mint a régi középkori szégyenmaszkok. Ezt barátokra tettem, ezt viselem én is a borítón, és hát így arra kaptam hideget-meleget. Szóval egy megosztó, figyelemfelkeltő dolog kellett oda. És ezért tettük oda.
0: Megígértem, hogy rákérdezek a címre, de arra is azt ígéretet tettem, hogy biztosan kell beszélni azokról a támogatókról, akik nélkül ez nem jöhet létre. Sokan voltak, azonnal voltak. Judit miatt voltak?
2: Igen, eredendően az MMKI-nak van egy programja, ahol Judit ösztöndíjas volt, mint fiatal alkotó, és különleges, de a képzőművészeknek még van egy olyan lehetőségük is, hogy az ösztöndíjuk alatt keletkezett művek népszerűsítésére is pályázzanak, és ekkor keresett Judit kiadót, ebben közvetített Bogdán Csilla, és ismertetett meg minket egymással, úgyhogy ezt követően pályáztunk még a Nemzeti Kulturális Alaphoz.
0: Cím, szobrok indulatból.
1: Ezt a Kati találta ki. Most nem akarok mutogatni rá, de ez biztos abból jött, mert én egy erősen indulati, spontán, kísérletező szobrász vagyok. És egyébként a menet közben azt találódott ki, hát egy csomó mindent úgy úgy formálódott a könyv magától, meg kitalálódott, most ezt így mondom, de hogy jó az, hogyha a művész is beszél. Egyébként a Csilla ezt úgy oldotta meg, hogy van egy ilyen piros betűs flek, és a többi meg fekete-fehér. Beszél benne Parti Nagy, Szabó T, dobálózzak ilyen nagy kormászokkal,
0: igen,
1: mert
0: igen,
1: lehet, nem?
0: Igen, igen.
1: Segíts, Ladik Kati.
2: Nagyon sokan írtak, rengeteg kiállítás megnyitóból van idézett kritikából, értékelésből. Tényleg a bőség zavarával küszködtünk a szerkesztés során, mert Juditról rengetegen írtak, és nagyon figyelemre méltó gondolatokat. De kiemelném azt is, hogy Judit szövegeiből is bőven merített a szerkesztő, és szerintem ezek nagyon izgalmas szövegek, mert nem csak a szakmának, hanem bárki számára közelebb hozza az alkotói folyamatot. Kifejezetten izgalmas szövegeknek találom ezeket, és talán az album erénye, hogy nem csak egy

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Csömör egyik utcája a meglehetősen megmosolyogtató kacérgiliszta nevet viseli. A kacérgiliszta azonban valóban létezik. Egy trükkös horgászcsaliról van szó, amelyet a külföldön Flirt Worm, vagyis flörtölő kukac néven árusítanak. Az elnevezés arra utal, hogy a csali a vízben intenzíven tekereg, azaz a halak számára igencsak kelleti magát. Innen tehát a kacérgiliszta elnevezés. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz. 8 nappal a venezuelai földrengés után élve mentettek ki egy 43 éves férfit. Itthon veszélybe került a javítóintézetek működése. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 8 nappal a venezuelai földrengés után élve mentettek ki egy 43 éves férfit a romok alól. A biztonsági őrre egy beomlott őrbódé alatt találtak rá nemzetközi mentőcsapatok. A 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengéseknek a hivatalos adatok szerint eddig csak nem 2300 halálos áldozata és több mint 11.000 sérültje van. 50.000 ember eltűnt. A mentési munkálatokban több mint 26.000 mentő és 17.000 önkéntes vesz részt. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a kamerák ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak. A miniszter azt is közölte, hogy a sajtó szabadabban tudósíthat a kórházakból, az egészségügyi dolgozók pedig új szabályok alapján nyilatkozhatnak. Emellett utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját, Tóth Árpádot, a kórházak működésének átláthatóbbá tételére. Veszélybe került a javítóintézetek működése, nincs elegendő szakember az alapvető ellátáshoz. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete. A szervezet szerint gondot okoz, hogy a gyerekek körében megnőtt a szökések száma. A Gyermekjogi Civil Koalíció szerint a javítóintézeti nevelést a büntetés végrehajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. Drogterjesztő bűnbandát számoltak fel Tatán és környékén. A rendőrség szerint a csoport kristályt árult, a szert veszélyes anyaggal higították, és fiatal korúakat is rászoktattak a kábítószerre. A dílerek a drogért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és más értéktárgyakat is elfogadtak. A fő gyanúsítottat, egy 55 éves helyi férfit őrizetbe vettek, két társa ellen szintén eljárás indult. Elmenekült a helyszínről egy autó sofőrje, miután összeütközött egy helyközi autóbusszal Sopronban. Az autó fennakadt egy kerítésen. A buszon 4-en utaztak, az autóban 2-en ültek. Sérültekről nem érkeztek hírek, a baleset körülményeit vizsgálják. Holnap kezdődik a Kulti kikötő nyári évada a Balatonnál. Augusztus végéig Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várják a közönséget. A nyitó hétvégén a többi között a Csengetett Milord, a Mesék Süsűnek és a Gyarmati Fanné naplójából készült előadás is műsorra kerül. Az idei fellépő között lesz Koltai Róbert, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Molnár Piroska, Szulák Andrea és a Budapest Vár is. Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nagykörutat 1896. augusztus 31-én vehette birtokba a főváros. A körutat 25 év alatt alakították ki. Kertes házakon, gazdasági épületeken átvágva 251 épületet bontottak le, helyükön 253 tízszer akkorát húztak fel. A teljes út hossza a Margit hídtól a Boráros térig 4141 méter. A nagy körút 5 kerületen halad át, és ugyanennyi részre osztható. A mai Szent István körutat 1937-ig Lipót körútnak hívták. A Teréz körút Mária Terézia, az Erzsébet körút Erzsébet királyné, a József körút második József, a Ferenc körút pedig első Ferenc király nevét viseli.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1882-ben alapította gyárát a Franciaországban szerzett ismeretei alapján Törlei József, aki rájött, hogy a champagne-i pezsgő minősége itthon is elérhető, a kiváló etyeki szőlőnek köszönhetően. A termelés francia gépekkel és francia szakemberekkel indult. A gyár folyamatosan fejlődött, 1905-ben már közel 1 millió palackot állítottak elő. Törlei a minél gyorsabb áruszállításhoz elsőként vásárolt teherautókat, és alapító tagja lett a Királyi Magyar Automobil Klubnak is. Hamar felismerte a jó reklám fontosságát is. A század végére a pezsgő a felső 10 000 közkedvelt italává, az ünnepi asztalok elmaradhatatlan kellékévé vált.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Kishárshegy tetején 362 méteres tengerszint feletti magasságban található, különleges alakú fakilátó Makovec Imre tervei alapján épült. A több mint 6 méter magas építmény fából és vasból készült. Az egyedi alakú kilátó vázát egy lebetonozott vascső adja, amelyen 30 akácrönkből két egymásba fonódó csigalépcsőt alakítottak ki. A tetején kisebb teraszról szemlélhetjük a panorámát, odalent pedig az erdei pihenőt vehetjük igénybe tűzrakóhellyel, padokkal, asztalkával. Makovec Imre építész, a magyar organikus építészet megteremtője, az erdő és a természet által ihletett ember volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1919 tavaszán húsiparosok néven alakult meg a fővárosi hentesmesterek és vágóhídi dolgozók labdarúgó csapata. Akkoriban más foglalkozások mesterségek képviselői is állítottak ki csapatokat, általában alsóbb osztályokban. Egy alkalommal a húsiparosok ékszerész pénteki bajnokit a hentesek el akarták halasztani, mert csütörtökön zajlott le a húsvéti nagy állatvásár, és ezért attól tartottak, hogy a vágások miatt nem tudnak csapatot kiállítani. 1920-ban Schlosser Imre, a korábbi legendás játékos került a csapat intézői székébe, aki 4000 koronás havi fizetése mellé napi 2 kiló hús természetbeni járandóságot is kikötött magának. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony idő lesz, Horváth P. András jogász lesz a közmédia átmeneti vezetője. Idén már több mint 800 halálos áldozatot követelt a Hőség Németországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az iskola kezdési támogatás célja, hogy minden gyermek megfelelő felszereléssel kezdhessen neki az új tanévnek, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Német Vilmos közösségi oldalán azt írta, a hozzájárulás elsősorban az alacsony jövedelmű családokat, az egyedülálló szülőket, valamint a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekeket nevelőket segíti. Magyar Péter miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy 100 000 forintos iskola kezdési támogatásban részesül majd több 100 000 gyermek családja. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Horváth P. András jogászt jelölte az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia átmeneti vezetőjének. A TISZA frakció jelöltje ügyvédként dolgozik, saját ügyvédi irodája van. Közvetlen közmédiás tapasztalata nincsen. Feladata elsősorban a közmédia jogi és gazdasági átvilágításának, valamint átalakításának irányítása lesz. Az MTVA átmeneti vezetését a Duna Média szolgáltatóba való beolvadásig, július 26-áig látja el, teljes vezérigazgatói jogkörrel. Az összeolvadás után a Duna Média szolgáltató vezetésért felel az új vezérigazgató megválasztásáig. 8 nappal a venezuelai földrengés után élve mentettek ki egy 43 éves férfit a romok alól. A biztonsági őrre egy beomlott őrbódé alatt találtak rá nemzetközi mentőcsapatok. A 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengéseknek a hivatalos adatok szerint eddig csaknem 2300 halálos áldozata és több mint 11 000 sérültje van. 50 000 ember eltűnt. A mentési munkálatokban több mint 26 000 mentő és 17 000 önkéntes vesz részt. Kisgyermek hajtott bele a szülei teherautójával egy buddhista menetbe Tájföldön. 8 szerzetes meghalt, több mint 10 megsérült, közölte a rendőrség. A gyanúsított egy 11 éves kisfiú engedély nélkül ült volán mögé, majd elvesztette az uralmát a gépjármű felett. Az ünnepi menetben összesen 35 szerzetes és 5 világi buddhista vett részt. 5 szerzetes a helyszínen, 3 társuk a kórházban halt meg. Idén már több mint 800 halálos áldozatot követelt a Hőség Németországban. A Robert Koch intézet az április 6-a és június 21-e közötti időszakot vizsgálta. A jelentésben hangsúlyozták, hogy míg egyes esetekben, mint a hőguta, a rendkívüli meleg közvetlenül okozhat halált, többnyire a hőség és a már meglévő betegségek együttesen vezetnek halálozáshoz. Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az úszómesterek először a 19. század elején jelennek meg, ekkor ugyanis a Dunára épített uszodák működnek Márpesten. A budapesti gyógyfürdők növekvő népszerűsége miatt az 1930-as években megkezdődött a fürdősök képzése is. Az első tanfolyam 150 hallgatóval indult. Kiadták a fürdősök kézikönyvét, mely tartalmaz orvosi ismereteket, masszázsra, bőrápolásra vonatkozó részeket, az első segélynyújtás szabályait, sőt, külön kitér a fürdősök öltözködésére is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Nyugati Pályaudvar központi épületében alakították ki Ferenc József császár és felesége Erzsébet királyné számára a királyi várótermet. Akkoriban a vasúttársaságok az uralkodók és kíséretük számára a speciális vasúti kocsik mellett egyedi várótermeket is építettek. Az uralkodói váró három főhelyiségből áll. A gazdagon díszített fogadóterem, az Erzsébet terem Sziszi szobája, valamint a királyi tárgyaló. Ezeket egészítik ki a mellékhelyiségek és a nyári kert. Ma a királyi váró csak különleges alkalmakkor látogatható, mint amilyen például a múzeumok éjszakája, de itt várhatják az indulást a MÁV Nosztalgia egyes élményvonatainak vendégei is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Calvin teret a Boráros térrel összekötő utca Budapest egyik turisztikai központja. Nevét az 1713-ban született Rádai Gedeonról kapta, aki amellett, hogy politikus, költő és műfordító volt, híres műgyűjtőként is tevékenykedett, előkészítve a magyarországi felvilágosodást. Irodalom iránti szeretetéből fakadóan hihetetlenül változatos könyvgyűjteményt halmozott fel, amelynek darabjait szívesen adta kölcsön az érdeklődőknek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd Budapest egyik közúti Duna hídja, ami a főváros 3. és 13. kerülete között nyújtózik. Helyén már a rómaiak is létesítettek átkelőt. A Megyeri híd 2008-as átadásáig ez volt a város legészakibb és leghosszabb hídja, de ezt a címet az új építmény átvette tőle. Ennek az átkelőnek az egyik legnagyobb különlegessége, hogy az évek során a bővítését úgy oldották meg, hogy a két oldalán egy-egy új hidat építettek mellé. Tehát az Árpád híd voltaképpen három párhuzamos, egymással összekapcsolódó híd együttese.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz, Horváth P. András jogász lesz a közmédia átmeneti vezetője. Idén már több mint 800 halálos áldozatot követelt a hőség Németországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az iskola kezdési támogatás célja, hogy minden gyermek megfelelő felszereléssel kezdhessen neki az új tanévnek, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán azt írta, a hozzájárulás elsősorban az alacsony jövedelmű családokat, az egyedülálló szülőket, valamint a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekeket nevelőket segíti. Magyar Péter miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy 100.000 forintos iskola kezdési támogatásban részesül majd több százezer gyermek családja. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Horváth P. András jogászt jelölte az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia átmeneti vezetőjének. A Tisza frakció jelöltje ügyvédként dolgozik, saját ügyvédi irodája van. Közvetlen közmédiás tapasztalata nincsen. Feladata elsősorban a közmédia jogi és gazdasági átvilágításának, valamint átalakításának irányítása lesz. Az MTVA átmeneti vezetését a Duna Média szolgáltatóba való beolvadásig, július 26-áig látja el, teljes vezérigazgatói jogkörrel. Az összeolvadás után a Duna Média szolgáltató vezetésért felel az új vezérigazgató megválasztásáig. 8 nappal a venezuelai földrengés után élve mentettek ki egy 43 éves férfit a romok alól. A biztonsági őrre egy beomlott őrbódé alatt találtak rá nemzetközi mentőcsapatok. A 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengéseknek a hivatalos adatok szerint eddig csaknem 2300 halálos áldozata és több mint 11.000 sérültje van. 50.000 ember eltűnt. A mentési munkálatokban több mint 26.000 mentő és 17.000 önkéntes vesz részt. Kisgyermek hajtott bele a szülei teherautójával egy buddhista menetbe Tájföldön. 8 szerzetes meghalt, több mint 10 megsérült, közölte a rendőrség. A gyanúsított egy 11 éves kisfiú engedély nélkül ült volán mögé, majd elvesztette az uralmát a gépjármű felett. Az ünnepi menetben összesen 35 szerzetes és 5 világi buddhista vett részt. 5 szerzetes a helyszínen, 3 társuk a kórházban halt meg. Idén már több mint 800 halálos áldozatot követelt a hőség Németországban. A Robert Koch intézet az április 6-a és június 21-e közötti időszakot vizsgálta. A jelentésben hangsúlyozták, hogy míg egyes esetekben, mint a hőguta, a rendkívüli meleg közvetlenül okozhat halált, többnyire a hőség és a már meglévő betegségek együttesen vezetnek halálozáshoz. Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az aranysos gyógyszertár volt az első gyógyszertár Budán. A törökök kiűzése után 1687-ben a mai dísztér 1 alatt alapította Bözinger Ferenc Ignác. Ő később egy másik gyógyszertárat is nyitott a Vízivárosban, ez Fekete Medveként lett ismert. Az aranysas kezdetben az arany egyszarvúhoz nevet viselte, és mivel a városi címet is megkapta, cégtábláján megjelenhetett Buda címere is. Többször átköltöztették. A mai Tárnok utca helyére 1922-ben került. Az eredeti állapotban helyreállított helyiségeiben nyílt meg az Aranysas Patika Múzeum, aminek állandó kiállítása a gyógyszerészet a reneszánsz és a barokk korában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd átadásakor csupán 13 méter széles volt, de a forgalmának növekedésével szükségessé vált a bővítése. A szélesítést úgy oldották meg, hogy az eredeti, középső útpálya mellé két oldalt gyakorlatilag két új hidat építettek, amivel közel a kétszeresére növekedett a pálya. Mivel a pilléreket előreláthatóan a jelenlegi, teljes szélességűre alakították ki, így nem volt nehéz összekapcsolni az építményeket. A középső, azaz régi hídon zajlik a villamos forgalom, míg a két szélsőn a gépjármű, illetve a bicikli és gyalogos forgalom halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Testnevelési Egyetem intézményt Klebelsberg Kuno kultuszminiszter fáradozása nyomán 1925-ben Magyar Királyi Testnevelési Főiskola néven nyitották meg. Majd 1945-től Magyar Testnevelési Főiskola néven működött tovább. 1975-ben az úgynevezett tudományegyetemek csoportjába sorolták, így egyetemi rangú intézménnyé vált. 1989-től a Magyar Testnevelési Egyetem elnevezést viselte. 2000 januárjától a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi karaként működik. 2014. szeptember 1-jével a testnevelési és sporttudományi kar kivált a Semmelweis Egyetemből, és önálló intézményként testnevelési egyetem néven működik tovább. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Clark Ádám skót mérnök, a budapesti Széchenyi Lánchíd építésének vezetője és a budai váralagút tervezője. Emellett ő tervezte a budai városi vízmű gépházát, és vízvezetékeket is épített nálunk. A skót mérnök a városkapitány lányát, Áldási Máriát vette feleségül, és élete végéig az Áldási család Krisztina körúti házában, a mai Színház Történeti Múzeum épületében lakott. Ekkor már mindenki Clark Ádámnak hívta. Budaváros tiszteletbeli képviselővé választotta. 1866-ban halt meg Budán. Temetésekor a Lánchídon gyászlobogó lengett. Budapesten a Lánchíd és az Alagút közti tér ma Clark Ádám nevét viseli. Sírja a Fiumei úti sírkertben található.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most a belvárosi Nagy Boldogasszony főplébániára fogunk ellátogatni képzeletben, bár utána ezt mindenki megteheti személyesen is, nem képzeletben. Hol helyezkedik el ez pontosan? Aztán persze visszamegyünk időben is, ahonnan kezdődik a főplébániának a története.
2: Helyileg az Erzsébet híd pesti hídfőjéhez kell mennünk, ott van a belvárosi plébánia templom, ezen a néven ismerik talán legtöbben ezt a templomot, de a hivatalos neve a belvárosi Nagy Boldogasszony főplébánia. Ez az a bizonyos kettős tornyú templom, amely ott van az Erzsébet híd pesti hídfőjénél. Templom első írásos említése 1048-ból származik, első András uralkodása alatt. Ez a templom az én egyik személyes kedvencem, el kell mondanom, ugyanis nincs még egy olyan templom a városnak, amely ennyi sok építészeti réteget hordoz. Ugyanis nem csak 1048-ig kell visszamennünk, hanem ha bemegyünk a templomba és lemegyünk az alaksorba, akkor római kori maradványokat találunk, ugyanis ott volt az Aquincumi ellenerődnek a maradványa. Hogyha a templom előtti téren körbenézünk, az utca szint alatt nagyon szépen láthatók ennek a transaquincumi rom együttesnek a maradványai, amelyek a II.-III. századra tehetők. Tehát itt 1700-1800 évre kell visszamennünk, ez a templomnak az alsó szintje. Aztán persze maga a templom István után épült, és ahogy mondtuk, a bélyegzőnek a töredék lenyomatából ismerjük az 1048-as évszámot. Az első itt álló templomot, ahogy mondtuk, Szent István építette, és a legenda szerint abban a templomban temették el 1046-ban Gellért püspököt. Ugye Gellértől is beszéltünk már, ő az, akit a róla elnevezett hegyről legurítottak a pogány lázadók, akik ugye nem akartak keresztény hitre áttérni, tehát itt temették el Gellértet is. Aztán később az ő testét átvitték ugyan Csanádra, viszont itt őrzik a mai napig az egyik csont erekjéjét, ez ott van a főoltárba beépítve. Tehát megtekinthető. Ez az egyike a három legfontosabb erekje közül, amely itt található a templomban.
1: És akkor még el fogod mondani a másik kettőt is?
2: Elbizony, mert hogy ugyanitt találjuk például Szent Lászlónak az egyik csonterekjét, illetve Árpádházi Szent Erzsébetnek. Mind a kettőjükről beszéltünk már. De az is érdekes, hogy 1235-től már ismerjük a templom plébánosainak a névsorát is. Tehát ez szerintem egészen hihetetlen, hogy a tatárjárás megelőző időkből van már ilyen névsorunk. Aztán persze a tatárjárás ezt a templomot sem kímélte, súlyos rombolások történtek itt, és aztán a megmaradt romok felhasználásával az 1300-as években Nagy Lajos, majd Zsigmond uralkodása alatt egy nagyon szép gótikus templom épült, és ebből az időszakból származik egy 2010-ben megtalált gyönyörű szép trónoló Szűz Mária freskó. Ez egészen friss felfedezés, én még emlékszem, mikor ez szenzáció volt, és a felújítás során találták meg ezt a nagyon szép freskót, illetve ez az egyetlen olyan templomunk, amelyben van látható jele annak, hogy a török kor alatt ezt a templomot dzsáminak használták. Ugyanis van benne egy imafülke, egy mihráb nevű törökkori imafülke. Ez a templom falában volt kialakítva, és ez a mai napig megtekinthető. Nincs még egy olyan templom Budán vagy Pesten, ahol van látható nyoma a törökkori mecseteknek, úgyhogy ez is nagyon érdekes.
1: Tehát itt a feltárások és a kutatások, régészeti feltárások, azok folyamatosak?
2: 2014 és 16 között volt egy nagyon nagy régészeti feltárás. Ekkor tisztázták a padlózat alatt római és középkori maradványokat. Ezt látjuk most az altemplomban. Itt alakítottak ki egy olyan bejárható

0: teret, ahol ezt a legősibb, legrégebbi réteget is megnézhetjük. És aztán persze, hogy most már a 20. századról is beszéljünk, a templom a II. Világháború alatt is a legvégén megsérült, a főoltára az nagyon csúnyán megsérült, úgyhogy 1948-ban készült el a fő oltárképe, amelyet Molnár C. Pál készített, és ugyanitt került sor 1948. augusztus 15-én egy nagyon híres beszédre, amelyet Vincenti József tartott a főoltárkép felavatása kapcsán. Erről majd, ha eljön ez a dátum, majd beszélünk részletesebben is. Tehát a római kortól egészen az 1940-es évekig szinte minden rétegét megtaláljuk a történelmünknek, egészen elképesztő. És azt is fontos elmondanunk, hogy a templom két tornya is látogatható. Tehát fel lehet menni a belvárosi templom tornyába, és egészen különleges szögből csodálhatjuk meg onnan a várost, úgyhogy mindenképpen föl is, le is érdemes menni a templomba.
1: Köszönöm. A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Maier Éva festőművész, akivel a Rajzoltunk egy költeményt című kiállításról beszélgettünk. 5 és 6 óra között pedig Lőrinci György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, a Szentendrei Kulturális Központ vezetője mesélt az idei, hát rendkívül mozgalmas nyárról. A Szentendrei Teátrum programjai július 19-én kezdődnek, bocsánat, egy nappal korábban, július 18-án a hagyományos gyertyaúszással, gyertyaúsztatással a Dunán. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Puss Gergő technikusnak. Mindenkinek jó pihenést, szép estét kívánok. Holnap reggel a nyitányban Szerémi Nóra várja önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Szigorodik az alaptörvény módosítása, vizsgálják a hőségriadó idején meghalt postások ügyét. Riasztást adtak ki több járásra a zivatarok miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormánymegbízottak lesznek. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akkugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, hogy azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Le kell mondania a debreceni polgármesternek, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint Papp László egyértelműen felelős azért, hogy a kínai és dél-koreai akkumulátorgyárak a lakossági tiltakozás ellenére Debrecenbe kerülhettek. A kormányfő hangsúlyozta, a polgármester tudott az üzemekből származó szennyezésekről, és évek óta tudomása volt azokról a határérték túllépésekről, amelyekről most elkezdett beszélni. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy munkavállalóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, valamint pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a két ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatást majd a hivatalos vizsgálat után adnak. Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhő szakadás is előfordulhat. Több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű, nagy tavaink vize 24-28 fokos.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A két kerületrész, Soroksár és Pesterzsébet társadalmilag, gazdaságilag különböző település volt. A két kerületrész házassága több mint 40 esztendőn át tartott, ám lelkes lokálpatrióták hosszú időn át harcoltak Soroksár önállóságáért. 1992. szeptember 27-én sikeres népszavazást tartottak, ahol a soroksári polgárok szavazataikkal az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Így lett Soroksár Budapest 23. a magyar főváros legfiatalabb kerülete, amely 1994-ben vált le Budapest 20. kerületéről. Területe megegyezik az 1950-ben Nagy Budapesthez csatolt Soroksár nagyközségével.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd alapkőletételét 1842. augusztus 24-én tartották. Elsőként a pesti oldal alapgödre lett kész, az átadására pedig 1849. novemberéig kellett várni. A merevítő tartós függőhíd nem élhette meg a centenáriumát, mivel a II. Világháborúban felrobbantották. Újraavatására azonban éppen az eredeti avatás 100. évfordulóján került sor. Azóta természetesen több felújításon is átesett az átkelő. 150. születésnapjára például teljesen új világítást kapott. Megváltoztatták a korábbi fényforrások számát például a hídfőknél, az oroszlánoknál és a pilonokon lévő címereknél. Az új rendszer nem csak modernebb, hanem energiatakarékosabb is lett.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajógyári híd, rövidített nevén H-híd, az Óbudai sziget második átkelője a Duna mellékágán Budapest harmadik kerületében. A tőle nem messze található K-hídhoz képest nagyobb kapacitású közúti összeköttetést biztosít a szigetre. A hajógyár és Óbuda központja között már az 1800-as évektől kezdve egyre nagyobb szükség volt egy állandó hídra. Az 1858-ban megépült híd egy Magyarországon egyedülálló fatoló híd volt, aminek a középső nyílását el lehetett mozdítani, ha szükségessé vált, például magasabb hajók áthaladásakor. Három évtizedes

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd budai hídfőjénél a rakpart egyik kőfalára Kolodkó Mihály Lecsó a patkány miniszobrát helyezte el. Az apró rágcsáló a rakpart fala előtt rózsaszín felirattal örökíti meg saját létezését, és egy festéksprével fújja fel a Lecsó nevet. A szobor témája és elhelyezése utal arra a tényre, hogy innen nem messze folyik a Dunába az Ördögárok vízelvezető csatornája.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Szondivár játékokat rendeznek szombaton Drégely-Palánkon. Több járásra riasztást adtak ki zivatarok miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón megerősítette, hogy csaknem 400 ezer hátrányos helyzetű gyermekcsaládja kap 100 ezer forintnyi iskolakezdési támogatást. A jövő héten szavaz az országgyűlés az ügynök akták nyilvánosságáról, valamint közölte azt is, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja a kormány. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Horváth P. András ügyvéd lett a közmédia átmeneti vezetője. A Tisza párt jelöltjét a kormánypárti tagok támogatásával jelölte a posztra az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. Feladata a közmédia jogi és gazdasági átvilágítása, valamint átalakításának irányítása lesz. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter a döntés után közölte, az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába és hiteles, független médiumként működjön. Szondivár játékokat rendeznek szombaton Drégely-Palánkon. Az egésznapos programon a Várvédő harcra és Szondi György várkapitányra emlékeznek. A történelmi hagyományőrzők bemutatója után és zenés műsor lesz Solymász bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozással és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, zászlóforgatás, népi játékok, kézműves vásár és lakomázó várja látogatókat. Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű, nagy tavaink vize 24-28 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham palotát vagy a Bálnát is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború utolsó heteiben a Pest felől Budára visszavonuló német hadsereg a város minden hídját felrobbantotta, hogy hátráltassa az orosz katonák előrenyomulását. A folyóba merült Margit híd helyett 1946. májusában készült el az ideglenes hajóhíd, Ponton híd, amelyet a népnyelv Mancinak nevezett el. A híd tulajdonképpen két részből állt. Az egyik Pestet, a másik Budát kötötte össze a Margit szigettel. Az újjáépített Margit híd átadása után röviddel a már feleslegessé vált Manci hídat 1948-ban elbontották.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd átadásáig Buda és Pest között egy hajóhíd szolgálta az átkelőket, ami történelmi események tanúja is volt. 1848. szeptember 25-én a császár Magyarország katonai parancsnokává és ideglenes nádorává nevezte ki Lamberg Ferenc Fülöp grófot. A tisztviselő szeptember 28-án érkezett meg a fővárosba. A Magyar Országgyűlés azonban érvénytelennek nyilvánította kinevezését. A férfi katonai kíséret nélkül kezdte keresni Batthyány Lajos miniszterelnököt, hogy ellenjegyeztesse vele az iratot. A feldühödött tömeg azonban felismerte őt a Pest-Budai hajóhídon, és egy ismeretlen tettes egy kis szúrással meggyilkolta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Martonvásáron, a Brunswick család vendégeként. De ez volt a legendás zeneszerző egyetlen ismert budai fellépése. A látogatás emlékét utcanév is őrzi a 12. kerületben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük a magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét. Több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormánymegbízottak lesznek. A kormány megszüntetni az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akudjárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élők környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Betlehem Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A terca vezető emlékeztetett arra, hogy tegnap állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt három szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére. A folytatásban túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél. Az éjszakai 15-21 fok után napközben 27-32 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A keleti pályaudvart 1881-1884 között a magyar királyi államvasutak építette eklektikus stílusban. Eredeti neve központi pályaudvar volt, és építésekor az egyik legkorszerűbbnek számított Európában. Az épület építésze Roklitz Gyula, a csarnok acélszerkezetének tervezője Feketeházi János volt. A 43 méter magas homlokzatának tetején egy allegórikus szoborcsoport található. A főhomlokzat kapuzata mellett James Wattnak, a gőzgép feltalálójának, és George Stevensonnak, a rakett gőzmozdony tervezőjének a szobra látható. A főhomlokzat óra alatti részén az oszlopok tetejéről az 1930-as években eltűnt négy szobrot 2003-ban pótolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar film története 1896-ban vette kezdetét. Ebben az évben voltak az első vetítések, és ekkor nyitották meg az első magyar filmszínházat, az Ikonográfot az Andrássy úton. De a vállalkozás érdeklődés hiányában bezárt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti hidat 1913-ban adták át másodszor a forgalomnak, de a II. Világháború alatt az átkelő két légi támadásban is megsérült kismértékben. Ugyan mind a két alkalommal sikerült kijavítani, a híd mégis elpusztult. A visszavonuló német csapatok 1944. december 31-én felrobbantották. Mivel a robbanó tölteteket a hídnyílások közepére helyezték, a teljes szerkezet a Dunába zuhant. A szovjet hadsereg szükséghidat épített a roncsok mellett. Ezt azonban az árvizek és a jégzajlások is veszélyeztették, ezért a végleges híd felépítése előtt egy félállandó jellegű hidat hoztak létre. Az úgynevezett K-rendszerű rácsos szerkezet nagy része rendelkezésre állt az ország különböző részein. A híd szerkezet szerelése összesen 76 napot vett igénybe, így Budapest már 1946. október 31-én visszakapta legfontosabb vasúti hídját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük a magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét. Több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. A kormány megszüntetni az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akudjárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élők környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Betlehem Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A terca vezető emlékeztetett arra, hogy tegnap állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt három szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére. A folytatásban túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél. Az éjszakai 15-21 fok után, napközben 27-32 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e.
1: Az arany a Duna egész hazai szakaszán előfordul apró pikkelyekben. Egy gram arany megközelítően 100 000 aranypikkelyből áll. A hordalék aranytartalma azonban mindenütt csekély, és összesen hasonlítható más folyókéval. A Duna partján a megfelelő helyen nagyjából 1000 lapátnyi, azaz másfél köbméternyi vizes homokot, sódert kell megmozgatni 1 gram arany kinyeréséhez. Tehát kitermelése nem túl gazdaságos. Egy fennmaradó népdal így ismerteti a dunai aranyászok mindenkori anyagi helyzetét. Sokat fárad a vadász, ritkán szárad a halász, mindig rongyos az aranyász. Bár legősibb mesterségeink közé tartozik, Magyarországon jelenleg néhány tucat aranymosó aktív, ők azok, akik rendszeresen mossák a Duna fövenyét, arany után kutatva. A Dunán azonban évente 1 000 000 kilogramm arany folyik le a Fekete-tengerbe.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni víz alatti múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason de Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason de Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Háros-szigeten a 13. században IV. Béla alapított kolostort, de ennek nyomai ma már nem látszanak. A Háros-sziget jó ideje elzárt terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A kép trópusi őserdőre emlékeztet, színek és formák ragyogó kavalkádja. Minden tisztás más és más, a csúcsíves szőlőgótig a egyéni remeke, szőlőindákból font, levélfreskóval borított templomi hajó, vagy inkább csúcsíves cseppkő barlang, vagy összhatásában inkább gótikus katedrális. Írja a Háros-szigetről Horgas Lajos természetvédő, azon kevesek egyike, aki járhatott a szigeten.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük a magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét. Több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormánymegbízottak lesznek. A kormány megszüntetni az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élők környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Betlem Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A tercevezető emlékeztetett arra, hogy tegnap állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt három szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére. A folytatásban túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél. Az éjszakai 15-21 fok után napközben 27-32 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Képzőművészeti Egyetem Andrássy úti főépületének közelében található a vadregényes Epres kert, mely Eperfáiról kapta a nevét. A művésztelep az 1880-as évek elején kezdett benépesülni. A Bajza, a Szondi, a Munkácsi Mihály és a Kmeti György utca által határolt kertet Strobl Alajos tetette rendbe, aki az első időszak meghatározó figurája volt. Az első műteremházat számos további pavilon követte, amelyek többé-kevésbé átalakítva jó részt még ma is állnak. A művészek nem csak itt tanultak és dolgoztak, de a többség az akkor még jó részt beépítetlen Sugár, ma Andrássy út környékén vett magának lakást vagy villát, így az egyetemi épületek fontos szerepet játszanak az Andrássy út környékének városfejlődésében.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Doktor Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

És ez hogy tetszik? Szavazzon a most megszólaló zeneműre a Klasszik Rádió 92.1 honlapján. Következik József Haydn, C-dur, a szórakozott szimfónia 5. tétel. Előadja az osztrák-magyar Haydn zenekar. Karmester Fischer Ádám.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Epres kert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem Mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult Eperfás ligettől kapta, melyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epres kertben állt a józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna, kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkád sor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a kálvária, 7 alakos szoborcsoportja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük a magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét. Több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyet, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. A kormány megszüntetni az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élők környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Betlehem Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A terce vezető emlékeztetett arra, hogy tegnap állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt három szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére. A folytatásban túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél. Az éjszakai 15-21 fok után napközben 27-32 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.